kaktus. Kaktus, kaktus, kak, kak, kak, kaktus. Kak, kak, kak, kaktus. Kaktus, kak, kak, kaktus. Kak, kaktus, kak, kak, kak, kaktus. Kaktus, kaktus, kak, kak, kaktus. Kaktus, kaktus. Kak, kak, kak, kaktus. Kaktus, kak, kak, kak, kaktus. Kaktus, Sommer, Sommer. Som, som, som, som, som, Sommer. Kaktus, Sommer. So, so, so, Sommer. Kaktus, kak, kak, kak, kaktus. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, Hallenbad.